Mi sabotun gastan egy nagyobb K24 plus natogok a webertag egy nagyobb csinit tudok tudja makinige en bajba yeten kasarta agatul natogok kasarta neba hookup legit ne entertainment K24 plus ko hookup legit neba entertainment nyoru en Android TV anan ko Apple TV nungunget laptop tablet anan ko agot sim ngung download ne nguri to ngete app store anan ko play store ago hey mache ina ile free magyachin chep konda agatulen ka download en K24 plus app.